Ovaj ciklus je, se zvala voda. Agregatno stanje vode. A sljedeće oblak, ciklus oblaka, ali između toga, između ta dva ciklusa, ja ću izvesti jednu foničnu poeziju na mađarskom jeziku. Naslov je Bela ptica. O fehér madár, a csontból nem sokára szép fehér madár lett. Felszállt, s ezt énekelte. Anyám megölt, apa meg evett. Kis testvérem, Mariskám, összeszedte csontocskám, kötötte sejjem kendőbe, tette bocfa a tövébe. Ja,

ti buo, Jerki. Och när mig med fulla så har vår rubba vi släget. A kutyák ugatnak, a farkasok ordítanak. Kékedet széjjel tépnek.